0: Így habzik, és így tisztít a Citrovita fogkrém. Olcsó, mert kiadó el Citrovita. Tehát nincsen vita, győz Citrovita.
1: Valeri krém, Valeri púder, Valeri rúzs. Kapható minden jobb szaküzletben.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: A legszebb ajándék, a szoba dísze, a háziasszony öröme, a Röltex árus.

Bárdi Csui Kölni víz. Kapható kizárólag Bárdi parfümériákban. Rákóczi út 1, Rákóczi út 50.

0: tudják, hogy a rádió minden műsorszámát bizottság bírálja el, amelynek jogában áll mind a szereplőket, mind a számokat megváltoztatni, avagy törölni. Ha azonban itt valamit egyszer jóvá hagytak, azon többé nem szabad változtatni. Így történt ez most is. Csak hogy egy kis hiba csúszott a dologba. Pár nap előtt vettük észre, ugyanis, hogy a szereplők névsora mellett a műsorszámok névsorát tévedésből egy sorral lejjebb gépelték. Így most minden szereplőnek az egy sorral előtte levőnek a számát osztották ki. Én mindent megpróbáltam, hogy helyre billentsem a dolgot, de a szereplők, mintha csak összebeszéltek volna, ragaszkodtak most már a hibás szereposztáshoz. Úgy döntöttem, hogy itt a hallgatóság előtt még egy utolsó kísérletet teszek. Kérem, hölgyeim és uraim, higgyék el végre, hogy ez a szereposztás csak tévedés, és vállalja mégis mindenki a saját
1: életéből legszebb emlék, Maszkarádtól egy jó fénykép. Maszkarád, Szent István körút 15.

két korgy borocska, meg még egy néhány, az jó, az jó, az jó. És szerelmesnek lenni, és rózsákat venni, kéz a kézbe menni, nincs annál jobb semmi, és egy

0: Édes, 20 éves, veszélyes és mindenre képes, szerelmes kislány, imádok én. Sem minte, se telke, de szíve is a csöpp kis lelke, kitágulok már egész egyik.
1: Ha rátekintek jobban, a szívem már megdobban, s az ajka szógra lobban.
0: Nem úgy szeret, nincs egy kívás egyéb.

0: kedves, szíves, de tíjes és mindenre képes, terelmes kislány, mi már a
1: kér.
2: Már megint csak jobban, a szíve már megdobban, az ajka csókolom,

Kerékpáros, ne dobj el pumpa tömlőjét, ha elszakadt. Mert a Liebling féle szabadalmazott tömlőfejjel újjáalakítható, és ha tízszer elszakadt, tízszer megjavítható. Európai szabadalom, szaküzletekben vagy műszerészétől kérje a Liebling féle tömlőfejet.

vagyon ott nincs. Hát miért vagy nekem az a mesebeli kincs? Van ügyesebb is, meg szívesebb is, de tüzesebb is van ezer egy nálad. Színosabb, jobb, hát hol az az ok, hogy érted, egyenesen oda vagyok. A nőket, de csak úgy faltam.

tömött ember, te szólt ember, most magyarázz el, mit szeretek rajta, se eszed nincs, se vagyonod nincs, hát miért vagy nekem az a mesebeli kincs, van ügyesebb is, de szívesebb is, de tüzesebb is, van ezer egy nálad, csinosabb jobb, hát hol az az ok, hogy érted, egyenesen oda vagyok. A nőket, de csak úgy faltad, akit volt, azt nagyon csaltad, no mondd hát, hogy mi van rajtad, külön-külön, különlegesség. De komis ember, de gonosz ember, most magyarázd el, mit szeretek rajtad, okos ez nem, és helyes ez nem, hát ő

0: Most hallottam a rádióban, hogy elérted az 590%-ot. Hogy csináltad?
1: Rájöttem, hogy ha a késtartót jobban elfordítom, akkor...
2: A termelőcsoportnak szerdán be kell fejezni a munkát.
3: Be is fejezhetik. A gépállomás gondoskodik az üzemanyagról. Kérem Budapesten a 183-860-at. Biztosan megkapjuk?
4: Biztos. A gépállomások mindent megkapnak, amire a munkához szükségük van.
5: Az olcsó telefon meggyorsítja a dolgozók munkáját és megkönnyíti életüket. Használd a telefont!

hol volt volna volt. Könnyes szemmel bámulom a régi ablakot, nem nézett ki senki, hát én tovább hallagok. Mint egy koldus úgy állok az ablakod alatt, elköszönt a hold, és nékem senki sem marad.

0: Hier ist Rias Berlin. Eine freie Stimme der freien Welt.
1: Hangszerek, zeneművek, hanglemezek, sportáruk nagy választékban. Szobotka Nagymária, Luther udvar.

sarkon tippek, ő sarkon topog, ma már a lányka. Bár ez utasik, mert orra esik, hogyha nem vigyázna. Lófarok libeg, lófarok lobog, fejének búbján. Formája remek, sose kesek.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Legyet, poloskát, bolhát, mojt, svábot, mindent írt, kúra, tox, rovarírtó permet.

0: Good morning, everyone. This is the BBC Light Programme.
1: Az ország szeme a magyar nap. Gyors kép- és hírszolgálata mindenről tájékoztat. Magyar nap az egyetlen képes napilap.

0: A mai tornánt ad befejezni. Máig egészségükre. Rövid tünet után a stúdió hanglemez műsora következik.
1: Kovács Ferenc cukrászdája Siófok vasúti korzón. Legszebb, legkellemesebb, legárnyasabb uzsonnázó hely. Figyelmes kiszolgálás polgári árakkal.

Én tudtam azt, hogy nem tart örökké semmi, nekünk is egyszer búcsúzni kell. Előre készültem rá, hogy ne fájjon úgy, hogy majd

Tér vissza olykor a fejembe szar. Konyakot kérek, és nem cserél. Ma este senki, de sem.

0: This is Moscow. Good evening, everybody. You are tuned to the North American service of Radio Moscow, operating in the 19, 25, and 31 meter bands.
1: A testvéred Kispestén lakik, ugye?
2: De már Budapestet csatoltál?
1: Csak írd rá a régi címet is. Mit gondolsz, hány Petőfi utca van most Budapesten? A volt Pest környéki városokba és községekbe irányuló levelekre írjuk még rá a régi címet is.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Itt London. Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv két hullámhosszán, a 31 méteres sáv két hullámhosszán, és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.

volt, haja mindig sima volt, kente pite sose volt a képén. Nem kell a babámnak a pirosító, úgyis olyan szép, mint a rózsapingó.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Minden ócska rádiónak Márkus.
2: Szakszerűen megjavítja Márkus.
3: Márkás rádió. Márkus rádió. Márkus rádió. Nagymező utca 8. Telefon.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: A heti programot illetően azzal kezdem a megbeszélésünket, hogy a mai napra én szeretnék műsort ajánlani.
3: Tessék!
2: Az egyik a rádiózenekar adása 21 órakor a Kossuth Arénában.
3: Mi a műsor?
2: Dvorzsák Új Világ szimfóniája.
3: És mi a másik?
2: Ugyancsak a Kossuth Rádión 22 óra 30 perckor adásra kerül Mihail Ivanovics Glinkának, a nagy orosz zeneszerzőnek életregénye.
3: Helyes, tehát ma este meghallgatjuk ezeket az adásokat.
2: Igen.
3: És ezzel egyidejűleg felhívom a figyelmét arra, hogy holnap a Petőfi Rádió 19 óra 40 perckor Puccini Turándot című operáját közvetíti.
2: Ezek szerint tehát csütörtökön meghallgatjuk a Turándotot.
3: Pinteken menjünk moziba.
2: Melyikbe?
3: A Fórumba. Egy új kitűnő szovjet filmet mutatnak be, a Becsületbíróságot. A film Alexander Stein forgatókönyvéből készült és a szovjet értelmiség körében játszódik. Halljuk a tervet szombatra.
2: Szombaton menjünk el az operába, Muszorszkij Hovánc Csína című dalművéhez.
3: Helyes. És vasárnapra, ha megengedi, én ajánlok egy kedves tavaszi programot.
2: És pedig?
3: Kirándulást, egy kis túrát.
2: Hová?
3: Az Újpesti Természetbarátok Egyesülete kirándulást vezet Kevélyek és Oszoly vonalán keresztül Pomázra.
2: Remek, benne vagyok. És hol találkozunk?
3: Vasárnap reggel 7:30 Újpesten az Árpád út és Bajcsi Zsilinszki út sarkán. Helyes?
2: Kitűnő.
3: Na, és 17-én hétfőn...
2: Menjünk el a Városi Színház nagyzenekari estére, Komor vezényel. Közreműködik Majnár D. Gordonka művész, a műsor a következő, Szabó Ferenc Moldován rapszódia, Dvorzsák Gordonka verseny, Hacsatúrián Állarcos bászvic és Dükká Dűvészinas.
3: Jó mulatást!
2: Magának is!

te vagy my sunshine, my very fine lady, my beautiful baby, szívem csak for you. Oly szegény a szótár, kevés pár szó, a sunny girl-öm te légy, oh.

tudom, csak azt tudom, hogy minden boldog percben néked áldozom. Nem lehet ez csupán, csak egyszer

szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról, művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét. A dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.

0: Ördög, orom, csárda. Buda legszebb vadregényes helyén, az 59-es végállomásánál. Jó konyha, cigányzene, polgári árak.
1: Kiderült, hogy a leghasznosabb befektetés egy 5 forintos államsorsjegy, mert 50 000 forintot nyerhet vele. Húzás március 7-én.

Olt ei papilata so halad bástyán, meglátja még a hold is neve drága, ne mondja, hogy nem, mondja, hogy igen, itt csak önért dobog a szívem.

mint egy szál virág és semmi más. Elsúgja azt, amit most néked mondanék. Van-e szerelmes

megy éjszaka, aludni nem tudott. Mert a szomszédban egy vénkis asszony gramofonozott. Az aranyások elől becsukta az ablakot, de a bácsikának fekje volt, bár aludni már tudott. De arról álmodott, hogy a három aranyásónak három gyereke volt, mint három vásott gölyök. Kezükben csúszli volt, és a nadrágjuk csupa volt, és szólta, állj vagy lövök. Három lorkó, mint az ördög, megkötötték a bácsikám kezét. Jaj, a kezdet! Csúszliukkal félba vették egyszerre a bácsi füle törvét. Csazóra hegyét, majd ráugrottak a hasára, halli-halli-hó, mint három pörgelt csikót.

könyvön nem felén. Bár három aranyásónak nagy tanulsága volt, de most már ebből elég, hogy boldogságot nem ad sem az arany, sem a kor. Ez újabb minden felé. A bácsi mordult, egyet fordult, kettőt lendült, már is lentült legény. Jaj, a szegény! Ott ébredtem lent a padlón, egy hatalmas dudorral a fején. Jajaj a fején! Bár reszketett, de rögtön tudta, nincs itt semmi vég. Csak álom volt az egész.

0: bocsánatot kér. A bosszantó kis percekért és a rossz álmokért. S a három aranyásónak, ha unokája lesz, kik vágtatnak majd fejlovon, s mind rögt szakát növesz. Ők megfogadják esküvel, hogy nem írják meg el.
1: Hallo, hallo, liebe Jazzfreunde. Hier ist das Helmut Zacharias Quartett. Sie hören die Uraufführung der ersten deutschen Komposition im Bebop-Stil von Helmut Zacharias. Den Helmis Bebop Number One.
2: Új fények, új szórakozó helyek várják a dolgozókat, ahol olcsón ehet, olcsón ihat, remekül pihenhet, kellemesen szórakozhat. Ha pedig sietős a dolga, ugorjon be egy népbüfébe. Mindenütt jól fogja érezni magát. Üzemek a város minden részében.

Valaki alig lél. Valhat, hogy csodára hív, brinkolhatsz akár noém.

0: megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Ne menjen moziba, moziújság nélkül.

0: Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Holnap csütörtökön, október 28-án reggel 6 órakor kezdjük adásunkat a Vöröskereszt Bajtársi Rádió szolgálatával, 10 az otthon. Ébresztő 6.25-kor, majd torna, reggeli zenénket 6.45-kor kezdjük meg. Közben híreket mondunk 2 órakor. Német, román, szlovák, ruszin és szerb nyelvű hírek 8 órakor, rádióiskola 8.30-kor. Budapest 2288,5 méteres hullámhosszon, adásunkat 17 órakor kezdjük, német, román, szlovák, ruszin és horvát nyelvű híradással. Francia nyelvoktatás 19 órakor. Johann Sebastian Bach Máté passziója 19.30-kor. Őszi estén címmel hanglemezek 21.50-kor. Hírek 22.40-kor, Budapest 2.
1: Vollkommene Beleuchtung mit Tungsramlampen.

Ma reggeli fontosabb híreink a következőek. Angol és amerikai tankosztagok Hannover felé közelednek. Brit és kanadai csapatok egyre közelebb nyomulnak Brémához, Emdenhez és a Zuidertóhoz. Ők elfoglalták

és kérem legyen minél előbb az enyém. Nos, kedves Helin, szeressem belém, és kérem legyen minél előbb az enyém. A kedves mamát, s a tisztelt papát, s a többi formaságok elintézeni.

0: Valerie krém, Valerie púder, Valerie rúzs. Kapható minden jobb szaküzletben.
1: Szocialista munkaversennyel termeljük a szebbnél szebb textilanyagokat és jószabású divatos ruhákat. Emelkedő életszínvonal. Mind több és több árut termelünk. Porcellán és üveggyártásunk művészi termékei között válogathat tetszése szerint.

jobban mérték után sem készülhet, de ha anyagra van szüksége, az is nagy választékban áll rendelkezésére. Előrékenység és udvariasság jellemzi a szocialista kereskedelmet. Rádiót, hanglemezt, háztartási cikket, paplant, szőnyeget, gyermek, felnőtt, mindent megtalál az állami áruházban. Mindent egy helyen. Állami áruház mindenütt. Állami áruház a dolgozókért.

a fára, s a turul madárra, ott van Budapest. Ahol a sárga villamosok járnak, s a boltok bezárnak, ott van Budapest. Ahol vasárnap rám az oktogonon vár a babám, ahol a zserba, bóba, bóba, bóba jár a mamám, ahol az ember felmászik a fára, s a turul madárra, ott van Budapest.

a másik a fára, s a turul madára, ott van Budapest, ahol a sárga villamosok járnak, s a boltok bezárnak, ott van Budapest. Ahol vasárnap rám az oktogonon vár a babám, ahol a zserba bóba bóba bóba jár a mamám, ahol az ember felmászik a fára, s a turul madárra, ott van Budapest.

0: minden ócska rádiónak Márkus.
1: Szakszerűen megjavítja Márkus.
2: Márkás rádió? Márkus rádió. Márkus rádió? Nagymező utca 8. Telefon.
3: A balatonföldvári Holovics étterem gyönyörű kerthelysége, remek konyhája és kitűnő borai a legkényesebb úri ízlést is a legmesszebb menüen kielégítik.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Így habzik, és így kiszít a Citrovita fogkrém. Olcsó, mert kiadó a Citrovita. Tehát nincsen vita, győz a Citrovita.

te kis ügye fogyott, ki a szerencse malac, ülit sose fogod, kinek a jobb keze bal, jót sose hal, s él, mint a parton a hal. Fortuna gyors szekerén, te nem vagy szekeres, meg vagyon írva, hogy pénz, azt te sose keres, s legyen az gesztenye szín, barna veres.

Siófokon nyaraljunk a fogasszállóban. Új vezetés, hangulatos esték, magyar-francia konyha, zene, tánc, reggelig nyitva.

0: Valóban élvezni a Balatont hajóúton lehet. Pormentes jó levegőn idegcsillapító a hajókázás. Gyönyörű a partok változatos képe és a víztükör ezerféle színjátéka. Szórakozásra az olcsó kiránduló és esti zenés sétahajók adnak alkalmat.
1: Csinos, praktikus és milyen pici retikülben is elfér.
2: A Nife gyártmányú törpelámpa a modern ember lámpája. Ára egy pengő 86 fillér. Gyártja a Nife akkumulátorgyár. Minden szaküzletben kapható.
3: Dixie moonlight, 24. I'm heading homebound just once more.

szerelme s választ kér. A szívem adnám én is egyetlen csókodért. Miért szenvedünk hát mégis? Én jól tudom,

semen, která dem líkezem, mikor még itt voltál, te is velem. Ez a dolg,

szem legyen ma hív. Itt ön oly gyönyörű, egy csókot kérek, és akkor az élet meglátja,

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Kovács Ferenc cukrászdája Siófok vasúti korzón. Legszebb, legkellemesebb, legárnyasabb uzsonnázó hely. Figyelmes kiszolgálás polgári árakkal.